Salapa. Sosu jingane zemoche zembu tala nyejin dao te gunja nejuru jubebe. Cheba.